Gyám Sztojki. Gyám Sztojki. Nici Csáru, Gyám Sztojki. Gyám Sztojki. Nicsu nem nyi, chyť mi nohy. Gyám Sztojki. Přijdu do baru,